forradalom az istentelenneké. Kőművesek sátáni munkája. Ki a szent földön él.

Barnard Savi, Sir Ronald Világon, hol a kénye a mazsúr, a harc, már önmagában is üdvösséget volt.